mert helye dal külke, botek köz föl mi, dan zumach ön. Later, op mijn eigen weg, met heie dooi kulke, botek köz föl mi, dan zumach ön onschuldig mulke.